Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 17-e, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágból és a Türkiye utcai ízei legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink és videóink érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Az Egyesült Államok újabb támadásokat indított Irán ellen, a célpontok között hidak, valamint a közlekedési infrastruktúra is szerepelt, amelyek során legalább 7 ember meghalt, és többen megsérültek. Teherán pedig válaszul az Egyesült Államok Perzsőből menti szövetségeseire mért csapásokat. A létfontosságú Hormuzi-szoros feletti harcok kiújulása egy hónappal azután történt, hogy aláírtak egy előzetes megállapodást, amelynek célja a konfliktus lezárása volt. A konfliktus február végén robbant ki hatalmas amerikai csapásokkal Irán ellen. Az irán állami média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok 2 hidat, egy vasútállomást és egy repülőteret támadott meg az ország déli részén, a stratégiai szorosok közelében. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, a Joe Rogan műsorvezetővel kötözős podcast epizódban azt állította, a szélsőséges izraeli kormány egyes tagjai megpróbálták befolyásolni az amerikai közvéleményt annak érdekében, hogy ellenezzék az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárásáról szóló megállapodást. A megjegyzések Vance korábbi Izrael politikájával kapcsolatos kritikáját tükrözték. Antonio Gutierrez, az ENSZ főtitkárát mélységesen aggasztja Izrael döntése, miszerint Givat Ze'ev illegális települését városá nyilvánítja. Közölte szóvivője Stefan Duzserik. Duzserik továbbá kihangsúlyozta, hogy ez a közigazgatási minősít nem változtatja meg Givat Ze'ev nemzetközi jogi státuszát, mint a megszállt palesztin terület részét. A Kreml megköszönte Türkiyének, hogy hajlandó elősegíteni az Ukrajnával vívott háború békés rendezését. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy Oroszország nagyra értékeli Ankara közvetítői erőfeszítéseit, és továbbra is hálás a támogatásáért. Hozzátette, Moszkva nem lát azonnali kilátásokat a tárgyalások újrakezdésére, azonban továbbra is nyitott a tárgyalásokra. 29 ország írta alá megállapodást Shanghaiban, Kínában, a Mesterséges Intelligencia Világegyetemi Szervezetének, WIPO létrehozásáról. A helyi média szerint Wang Yi, kínai külügyminiszter, és 29 ország köztük Kazaksztán, Laosz, Pakisztán, Oroszország és Indonézia képviselői írták alá a megállapodást. Az aláírók a WIPO alapító tagjai lettek.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: Türkiye és Ukrajna megerősítik stratégiai partnerségüket a folyamatban lévő háború ellenére is, mondta Hakan Fidan török külügyminiszter, egy Kijevbe tett a kétoldalú kapcsolatokra, a kereskedelemre, valamint a regionális biztonságra összpontosító rendkívül eredményes látogatás követően. Pénteken az X-ent közzétett közleményében Fidan azt írta, átfogó tárgyalásokat folytatott Volodymyr Zelenszky ukrajna elnökkel, a köztársasági elnök hivatalának vezetőjével Kirillo Budanovval, valamint az ukrán külügyminiszterrel Andrij Szihibával, amelyek a Szíria-Ukrajna háború legfrissebb fejleményei.

és a két ország együttműködésének bővítési lehetőségeit érintették. Nagy öröm számunkra, hogy az országaink között együttműködés a háborús körülmények ellenére is tovább mélyül, jelentette ki Fidan. Emellett örömmel fogadta Ukrajna parlamenti jóváhagyását a Türkiye-Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodást még az ő látogatása előtt. Ezt jelentős mérföldkőnek nevezte, amely új lehetőségeket teremt a vállalkozások számára, és jelentősen előmozdítja a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat. Az amerikai minisztérium közleménye szerint jóvá hagyták a Switchblade 300 Block 20 típusú mini drón és a kapcsolódó felszerelések esetleges eladását Görögországnak, amelynek a becsült teljes költsége 80,1 millió dollár. A közvélemény így fogalmazott. A lehetséges eladás növelné egy NATO szövetséges biztonságát, amely továbbra is az európai politikai és gazdasági stabilitás egyik pillére, és ezáltal támogatná az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonságát, közölte a minisztérium egy közleményében. A közlemény szerint amellett az eladás fejlesztené Görögország azon képességeit, amelyekkel elriaszthatja a jelenlegi és jövőbeni fenyegetéseket, valamint támogathatja a koalíciós műveleteket, és növelheti az Egyesült Államokkal való együttműködését. Hozzátették, nem várható, hogy ez a felszerelés és a támogatás megváltoztatná a térség alapvető katonai egyensúlyát. Egy iskolásokkal teli busz lesodródott az útról Ugandában, legalább 20 gyermek és egy felnőtt meghalt. A rendőrség előzetes vizsgálata szerint a King David Junior School Kampala iskolájának busza csütörtök késő este tartott vissza egy iskolai kirándulásról a Kapcsorva kerületbeli Szipi vízesésről, amikor lesodródott az útról. A sofőr állítólag elvesztette az uralmat a jármű felett, amely lesodródott az útról, neki ütközött egy nagy kőnek az út mentén, majd felborult. A King David Junior School alapítója is hallottak között van. A rendőrség közzétett egy felvételt egy súlyosan összeroncsolódott és felborult buszról, valamint közölte, a vizsgálatok továbbra is folytatódnak, illetve több gyermeket és felnőttet is ellátnak. Végezetül Irán kamikáze drónokkal támadta meg a Bahreini Shakir légibázist, ahol az amerikai hadsereg felderítőgépei és helikopterei állomásoznak. Az iráni hadsereg írásos közleménye szerint a támadás az Egyesült Államok támadásaira válaszul végrehajtott 11. hullámú műveletek keretében történt, valamint Bahreinben az amerikai erők által használt bázist célozták meg. Az iráni hadsereg az ellenséges városi infrastruktúrát és ártatlan embereket célzó ellenséges cselekedeteire válaszul, a jedi művelet 11. szakaszában a Bahreini Shakir bázison állomásozó terroristáknak nevezett amerikai hadsereg helikoptereit és P-8 felderítőgépeit az Ares romboló pilóta nélküli légijármű támadásaiból célba vette. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódja következik. Azt követően pedig egy újabb török utcai ételt ismerhetnek meg.

A sötétségből a világosságba. A július 15-i események 10. évfordulója. Pontosan 10 évvel ezelőtt. A naptár 2016. július 15-ét mutatta. Türkiye történelmének egyik legsötétebb éjszakáját élte át. A FETÖ terrorszervezet tagjai a nemzet fegyvereit a nemzet ellen fordította. Egy dologgal azonban, a török nép rendítetetlen akaratával nem számoltak. Most újra felidézzük annak a történelmi éjszakának az eseményeit, óráról órára, percről percre, tényekkel, dokumentumokkal és olyan hőstettekkel, amelyeket soha nem feledünk el. Péntek este, amikor az óra 21 óra 30 percet mutatott, lövések dördültek el Ankarában a vezérkari főparancsnokság épületében. Az emberek, akik nem értették, mi történik, az égre tekintettek. A puccsisták irányítása alatt álló F-16-osok alacsonyan kezdtek repülni Ankara fölött, hogy félelmet keltsenek a lakosságban. A hír futótűzként terjedt el. Amint ismerté vált a puccskísérlet, Ankara lakói félelem nélkül gyülekezni kezdtek a vezérkari főparancsnokság előtt. A terroristák azonban könyörtelenek voltak. A FETÖ-höz tartozó fegyveresek helikopterről lőtték a Demokráciáért utcára vonuló ártatlan embereket. Az éjszaka előre haladtával Hulisi Akar vezérkari főnököt és több magas rangú parancsnokot a puccsisták helikopterrel ismeretlen helyre hurcoltak el. Ugyanekkor minden tekintet Isztambulra szegeződött. Nem csak Ankara volt a célpont, hanem Isztambul is. A FETÖ terroristái, akik káoszba akarták taszítani az országot, harckocsikkal lezárták a Boszporusz hidat, amely később a július 15-i mártírjai híd nevet kapta, valamint a Fáti Szultán Mehmet hidat. Az állam azonnal hivatalos közleményt adott ki a puccskísérletről. 23 óra 2 perckor Binali Yıldırım miniszterelnök a kamerák elé állt. Valóban puccskísérletről beszélünk. A hadsereg egyes tagjai a parancsnoki láncot megkerülve törvénytelen cselekményt hajtanak végre. Mindössze néhány perccel később, 23 óra 18 perckor a puccsisták ledobták az első bombát Ankara Gölbasi kerületére. Találat érte a rendőrségi légiosztály főépületét. Július 16-a első percében már a hírszerzés központja volt a célpont. Helikopterek nyitottak tüzet a Nemzeti Hírszerző Szolgálat, a MIT Jeni Mahallei központjára. A MIT munkatársai azonban nem adták meg magukat, hanem fegyvereikkel azonnal viszonozták a tüzet. Ugyanezekben az órákban egy csoport egyenruhás terrorista elfoglalta a TRT állami televízió folyosóit. El akartatták hallgatni a nemzet hangját. Túlszülejtették a TRT dolgozóit, és lezárták az épületet. Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök ekkor családjával Marmarisban tartózkodott. 0 óra 24 perckor telefonon, videókapcsolaton keresztül élő adásban jelentkezett be. Történelmi jelentőségű felhívása teljesen megváltoztatta az éjszaka menetét. Az elnök így szólt a néphez. Arra kérem nemzetünket, hogy menjenek ki városaink tereire. Menjenek a repülőterekre. Gyűjjünk össze a tereinken és repülőtereinken. És ha ez a kis csoport tankjaival odajön, tegye meg ott, amit akar. A nép erejénél nagyobb hatalmat még soha nem ismertem. A felhívás nyomán emberek milliói vonultak utcára. Egy óra előtt, 4 perccel bombatalálat érte az Ankara rendőr főkapitányság épületét. Az állambiztonsági intézményei stratégiai létesítményei egymás után váltak célponttá. Lebombázták a Türkszat Gölbasi központját is. Majd elérkezett reggel 2 óra 18 perc. A puccskísérlet fordulópontja, amely megváltoztatta az egész ország sorsát. Különleges erők főparancsnokságán szolgálatot teljesítő Ömer Halisztemir törzsőrmester tudta, hogy a kapott parancs végrehajtása saját halálát is jelentheti. Mégis teljesítette küldetését. Még azelőtt lelőtte a puccsista Szemiterzi tábornokot, hogy az beléphetett volna a parancsnokságra. Azután ő maga is hősi halált halt.
Amikor 2:20-kor újabb hatalmas robbanás rázta meg Gölbasit, a puccsisták már elfoglalt vadászgépekkel támadták a különleges rendőri erők parancsnokságát. Több tucat rendőr hősi halált halt. Végül még a török nagy nemzetgyűlést, a nemzeti akarat szimbólumát is lebombázták. Miközben a harci repülőgépek bombákat dobtak a parlamentre, a képviselők rendületlenül őrizték a demokráciát az ülésteremben. 3:20-kor Erdoğan elnök Marmaris-ból megérkezett az isztambuli Atatürk repülőtérre, ahol több ezer ember fogadta. Így szólt hozzájuk. Ez árulás, ez lázadás. És ennek a hazaárulásnak nagyon súlyos ára lesz. Ezt már most kijelentem. 6:19 volt. A hajnal első fényei megjelentek. A puccsisták aljas terve az ország számos pontján meghiúsult, mert az emberek saját testükkel álltak a tankok elé. Felismerve vereségüket, a fető terroristái utolsó kísérletként bombázták az elnöki komplexum környékét. A puccskísérletet 24 órán belül teljesen felszámolták. 6:40-kor a július 15 mártírjai hídon szolgáló puccsista katonák megkezdték a fegyverletételt. Letartóztatások száma gyorsan emelkedett. Az igazságszolgáltatásban, a hadseregben és a rendőrségnél százakat függesztettek fel. 8:26-kor Hulusi Akar vezérkari főnököt, akit az Akıncı légibázison tartottak fog,

fogva. Helikopterrel a csankajelnöki rezidenciára szállították. Ugyanebben az időben a csendőrség főparancsnokságát is teljesen megtisztították a fető puccsistáitól. A demokrácia védelmezőinek ellenállása győzelemmel zárult. 12 óra 57 perckor Binali Yıldırım miniszterelnök bejelentette, a puccskísérletet teljes mértékben leverték. Türkiye azon a sötét éjszakán 253 hazafit veszített el, akik mind hősi halált haltak. Több mint 2000 demokráciát védő ember sebesült meg és vált veteránná. A puccskísérletet a nemzet önfeláldozó ellenállása kevesebb mint 24 óra alatt megfékezte. A sötét éjszaka hajnalán a demokrácia és a népakarat győzelmeskedett. Július 15-e, 10. évfordulóján kitélettel emlékezünk meg minden mártírunkra, és hálával tisztelgünk veteránjaink előtt.

Ma a földközi tenger forró hangulatába, az utcákon terjengő sült hús illatához vezetjük el Önöket. A vékonyra aprított húsdarabok izzó vassütőlapon pirulnak aranybarnára, majd puha, friss lavas kenyérbe kerülnek, amelyben néhány egyszerű, mégis nagyszerű hozzávalóval igazi legendává válnak. A Türkiye utcai ízei című műsorunkban az ország gyorsan elkészíthető, mégis rendkívül finom ételeit mutatjuk be. A mai menünk a tantuni. Először is nézzük meg, mi is az a tantuni. A tantuni apró kockákra vágott marhahúsból készül, már néha bárány vagy csirkehúst is használnak. A húst először megfőzik, majd pamutmagolajon, nagy hőfokon, vassütőlapon pirítják tovább. Ettől kapja jellegzetes ízét. A töltelékhez általában szömörcével ízesített lilahagyma, paradicsom, petrezselyem és ízlé szerint csípős paprika kerül. A lavas kenyérbe tekerve, dürümként vagy kenyér közé töltve tálalják. És honnan származik ez a finomság? Természetesen Mersinből. A városban a tantuni szinte identitás kérdésnek számít. Sokan úgy tartják, hogy az igazi tantunit csak Mersinben lehet megkóstolni. Bár ez az utcai étel már a Mersinből egész Türkiyébe, sőt külföldre is eljutott, a mersini tantuni 2016-ban a török szabadalmi és védjegyhivatal földrajzi oltalom alatt álló termékeként jegyezte be. Most nézzük meg a tantuni szó eredetére vonatkozó legismertebb elképzeléseket. Már a pontos eredete nem ismert, az egyik történet szerint egy Mehmet Adji nevű vendéglős készítette először el ezt az ételt. A név állítólag a résztányér vagy a serpenyő és a kanál összeütődéséből hallható tantun hangból született meg. Egy másik elképzelés szerint a tantuni szó arab eredetű és olyan kezésekből származhat, amelyek a hús zsíros, darabos részére utalnak. A tantuni megszületésének története szintén Mersin gazdasági körülményeihez kapcsolódik. A hagyomány szerint az 1960-as és 70-as években a gyapott földeken dolgozó munkásoknak laktató és olcsó ételekre volt szükségük. Az utcai árusok az olcsón beszerezhető húsdarabokat apróra vágták, majd vassütőlapon megsütötték. Így született meg egy kiadós és üzletes fogás. Akkoriban azonban még nem tantuninak hívták, hanem olyan neveken emlegették, mint a csomacs, a szokum, vagy egyszerűen dürüm. Ez a praktikus munkás étel idővel egész Türkiyében elterjedt, és különösen késő esti utcai fogásként vált rendkívül népszerűvé. Most keressünk fel egy tantuni árust, és figyeljük meg a mester munkáját. Türkiye szinte bármelyik városában található mersini tantunit kínáló helyet. Mi azonban természetesen inkább ott kóstoljuk meg, ahol megszületett. A mester először gondosan megtisztítja a húst, apró darabokra vágja, megfűzi, majd a forró sütőlapra helyezi. Ezután hozzáadja az olajat és a fűszereket. Miközben gyors mozdulatokkal kevergeti a húst a kanállal, a legenda szerint felcsendül az a jellegzetes tantun hang, amelyről az étel a nevét kapta. Ezután a lavast a piruló húsra nyomja, hogy kissé magába szívja a hús szavtját és az olajat. A kenyér ezután a munkafelületre kerül.

Ráteszik a szömörcé sagymát, az apróra vágott petrezselymet és a paradicsomot. Végül pedig a frissen aprított húsdarabokat. Ezután ügyes mozdulatokkal feltekerik a dürümöt. A tantunit már is tálalhatják. Mellé általában edzetes uborkát vagy csípős paprikát kínálnak. Italnak pedig leggyakrabban ajránt vagy sálgamot fogyasztanak. Ma már a Tantunival nem csak Mersinben találkozhatunk, hanem Isztambultól Ankaráig, Izmirtől a számos európai városig sok helyen megtalálható. A mersini mesterek szerint azonban az igazi íz titka a felhasznált pamutmagolajban és a hús aprításának módjában rejlik. A tantuni tökéletes példája annak, hogyan lehet egyszerű alapanyagokból rendkívüli ízélményt alkotni. Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, az adásunk a végéhez közeledett. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Az amerikai elnök G.D. Vance szerint Netanyahu rezsim egyes tagjai manipulálják az Egyesült Államokat, hogy meghosszabbítsák az iráni háborút. Mindeközben az ENSZ főtitkára mélységesen aggódik amiatt, hogy Izrael városi státuszt adott a megszállt Cisziordánia egyik településének. Eközben Fidel rendkívüli eredményesnek nevezte az ukrajnai látogatását. Irán pedig Bahreinben dróntámadásokat hajtott végre az amerikai felderítő repülőgépek bázisa ellen. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ugyanekkor, ugyanitt ismét találkozunk. Szép napot kívánunk!